Sekarmo copot pangkur laras pelok patek nem kanti ira-iraan nindakaken ingkang leres.